0: Hungary is grappling with a severe water crisis as prolonged droughts and extreme heat push lakes and rivers to exceptionally low levels. At Lake Velence, the country's third largest lake, water has fallen to around 20 centimeters, far below the level considered normal for August, forcing swimming beaches to close.
1: Gyerekkorom óta itt nőttem fel a Velencei tavon. És egy ilyen alacsonyra meg sose láttam a vizet, borzalmas. Tényleg sír a szívem minden egyes pillanatban.
0: Around 99% of Hungary is now under severe or extreme drought conditions, while experts warn that decades of draining wetlands and removing water from the landscape have made the country more vulnerable. At Lake Garanci, another recreational lake, much of the former lake bed is now exposed and cracked, with authorities warning that the remaining water could disappear by the end of summer.
2: A változás az ember számára mennyire lesz súlyos, az nagyban függ attól, hogy most milyen döntéseket hozunk, mert egyrészt lehet lassítani a klímaváltozást a megfelelő földhasználattal, másrészt pedig az alkalmazkodásban is nagyon fontos szerepe van annak, hogy hogyan bánunk a területeinkkel, a mezőgazdasági földekkel és az élőhelyekkel. Tehát valóban arra számítunk, hogy a vízszint ingadozás nagyobb lesz, és arra is számítunk, hogy a csapadék eloszlás extrémebb lesz, tehát a szárazabbak lesznek a nyarak, és a...
0: The crisis is also affecting the Danube, where record low water levels have raised

0: Hungary is grappling with a severe water crisis as prolonged droughts and extreme heat push lakes and rivers to exceptionally low levels. At Lake Velence, the country's third largest lake, water has fallen to around 20 centimeters, far below the level considered normal for August, forcing swimming beaches to close.
1: Gyerekkorom óta itt nőttem fel a Velencei tavon. És egy ilyen alacsony, meg sose láttam a vizet, borzalmas. Tényleg sír a szívem minden egyes pillanatban.
0: Around 99% of Hungary is now under severe or extreme drought conditions, while experts warn that decades of draining wetlands and removing water from the landscape have made the country more vulnerable. At Lake Garanci, another recreational lake, much of the former lake bed is now exposed and cracked, with authorities warning that the remaining water could disappear by the end of summer.
2: Változás az ember számára mennyire lesz súlyos, az nagyban függ attól, hogy most milyen döntéseket hozunk, mert egyrészt lehet lassítani a klímaváltozást a megfelelő földhasználattal, másrészt pedig az alkalmazkodásban is nagyon fontos szerepe van annak, hogy hogyan bánunk a területeinkkel, a mezőgazdasági földekkel és az élőhelyekkel. Tehát valóban arra számítunk, hogy a vízszint ingadozás nagyobb lesz, és arra is számítunk, hogy a csapadék eloszlás extrémebb lesz, tehát a szárazabbak lesznek a nyarak, és a...
0: The crisis is also affecting the Danube, where record low water levels have raised concerns over operations at Hungary's only nuclear power plant, which relies on river water to cool its reactors.
3: Firefighters in Spain's Castellón region worked through the night to battle a forest fire that broke out near the town of Segorbe. As emergency crews continued efforts to prevent

0: Hungary is grappling with a severe water crisis as prolonged drought and extreme heat push lakes and rivers to exceptionally low levels. At Lake Velence, the country's third largest lake, water has fallen to around 20 centimeters, far below the level considered normal for August, forcing swimming beaches to close.
1: Gyerekkorom óta itt nőttem fel a Velencei tavon. És egy ilyen alacsony, meg sose láttam a vizet, borzalmas. Tényleg sír a szívem minden egyes pillanatban.
0: Around 99% of Hungary is now under severe or extreme drought conditions, while experts warn that decades of draining wetlands and removing water from the landscape have made the country more vulnerable. At Lake Garanci, another recreational lake, much of the former lake bed is now exposed and cracked, with authorities warning that the remaining water could disappear by the end of summer.
2: A változás az ember számára mennyire lesz súlyos, az nagyban függ attól, hogy most milyen döntéseket hozunk, mert egyrészt lehet lassítani a klímaváltozást a megfelelő földhasználattal, másrészt pedig az alkalmazkodásban is nagyon fontos szerepe van annak, hogy hogyan bánunk a területeinkkel, a mezőgazdasági földekkel és az élőhelyekkel. Tehát valóban arra számítunk, hogy a vízszint ingadozás nagyobb lesz, és arra is számítunk, hogy a csapadékeloszlás extrémebb lesz, tehát a szárazabbak lesznek a nyarak,

0: Hungary is grappling with a severe water crisis as prolonged droughts and extreme heat push lakes and rivers to exceptionally low levels. At Lake Velence, the country's third largest lake, water has fallen to around 20 centimeters, far below the level considered normal for August, forcing swimming beaches to close.
1: Gyerekkorom óta itt nőttem fel a Velencei tavon. És egy ilyen alacsony, meg sose láttam a vizet, borzalmas. Tényleg sír a szívem minden egyes pillanatban.
0: Around 99% of Hungary is now under severe or extreme drought conditions, while experts warn that decades of draining wetlands and removing water from the landscape have made the country more vulnerable. At Lake Garanci, another recreational lake, much of the former lake bed is now exposed and cracked, with authorities warning that the remaining water could disappear by the end of summer.
2: Változás az ember számára mennyire lesz súlyos, az nagyban függ attól, hogy most milyen döntéseket hozunk, mert egyrészt lehet lassítani a klímaváltozást a megfelelő földhasználattal, másrészt pedig az alkalmazkodásban is nagyon fontos szerepe van annak, hogy hogyan bánunk a területeinkkel, a mezőgazdasági földekkel és az élőhelyekkel. Tehát valóban arra számítunk, hogy a vízszint ingadozás nagyobb lesz, és arra is számítunk, hogy a csapadék eloszlás extrémebb lesz, tehát a szárazabbak lesznek a nyarak, és a...
0: The crisis is also affecting the Danube, where record low water levels have raised concerns over operations at Hungary's only nuclear power plant, which relies on river water to cool its reactors. High temperatures and reduced rainfall across Europe are increasing the risk of drought. As resources decline, agriculture, energy production,

0: Hungary is grappling with a severe water crisis as prolonged droughts and extreme heat push lakes and rivers to exceptionally low levels. At Lake Velence, the country's third largest lake, water has fallen to around 20 centimeters, far below the level considered normal for August, forcing swimming beaches to close.
1: Gyerekkorom óta itt nőttem fel a Velencei tavon. Ilyen alacsony, meg sose láttam a vizet, borzalmas. Tényleg sír a szívem minden egyes pillanatban.
0: Around 99% of Hungary is now under severe or extreme drought conditions, while experts warn that decades of draining wetlands and removing water from the landscape have made the country more vulnerable. At Lake Garanci, another recreational lake, much of the former lake bed is now exposed and cracked, with authorities warning that the remaining water could disappear by the end of summer.
2: Változás az ember számára mennyire lesz súlyos, az nagyban függ attól, hogy most milyen döntéseket hozunk, mert egyrészt lehet lassítani a klímaváltozást a megfelelő földhasználattal, másrészt pedig az alkalmazkodásban is nagyon fontos szerepe van annak, hogy hogyan bánunk a területeinkkel, a mezőgazdasági földekkel és az élőhelyekkel. Tehát